0: vagy akkor nem érik. Hogy egy nagyért vinnék a gyűjtöket? Vagy akkor egy ilyen olyan gyűjtöket? Vagy akkor egy ilyen olyan gyűjtöket? Azonban mindent, hogy én
1: Ich will mich mehr begleiten, sei uns nach dem Tal, dem Durch in der Seite und Training auf Pedal.